kuku kukikis kikis kukakikiriku kakukata kukakiku kaku kukikis kikis kukakikiriku kakakukata kukakiku kaku kukikis kikis kukakikiriku.